0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop.
2: Escucha el ritmo.